21-ig ismét zárás lesz a 47-es főúton, akkor a Kálvin tér és a Kinizsi utca közötti szakaszon. Forgalomkorlátozásra kell számítani továbbá a 46-os főút Rákóczi-Sugárút és 47-es főút közötti szakaszán, valamint nem lehet majd behajtani a 470-es főútra a Hajnal utca és a 47-es főút kereszteződése között. Eleken pedig már reggel 9:30-tól dél 11 óráig lezárták a Szent István utcát, a József Attila utca és a Gyulai út közötti szakaszon.

0: nem elég érzékelni és tudomásul venni a klímaváltozást. A kérdés az, hogy mennyire gyorsan és következetesen tudunk ehhez alkalmazkodni egy-egy településen. Erről beszélt Opauszki Zoltán Békés Csaba környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka, aki több olyan projektet és kezdeményezést is ismertetett, amelyek a víz megtartását, valamint a fásítási és virágosítási gyakorlatok átalakítását célozzák. A 2022-ben elfogadott klímastratégia már jelezte, hogy a térség klímája melegebbé, részben szárazabbá válik, és egyre gyakoribbak lesznek az időjárási szélsőségek. Az önkormányzat nem tudja megállítani a globális folyamatokat, de ahogy a tanácsnak fogalmazott, lokális válaszokkal tehet azért, hogy Békés Csaba ellenállóbb, zöldebb és élhetőbb legyen. Szerinte kulcskérdés a víz megtartása, a zöld felületek erősítése és a város üzemeltetés fokozatos átalakítása. Emlékeztetett, hogy az Alföldön hosszú időn át arra készültek, hogy többletvizet minél gyorsabban elvezessék. Ennek továbbra is van szerepe, hiszen intenzív csapadék esetén védeni kell az otthonokat, intézményeket és közterületeket. Ugyanakkor, ahol lehetőség van, rá lassítani kell a víz elvezetését, elősegíteni a beszivárgást és a víz helyben tartását. A tanácsnok kiemelte, hogy Békés Csabán már elindult a szemléletváltás. A TOP Plus keretében csak nem 800 millió forintot nyerte egy olyan vízgazdálkodási projektre, amely a víz elvezetése mellett megtartását is célul tűzte ki. A fejlesztés 22 közterületet érint, 8 kilométeren korszerűsítik a csatornarendszert, és szerepel benne az öntözött réti záportározó rendbetétele is. Úgy véli, hogy ez a beruházás jól mutatja, milyen feladatok várnak a városra. Amikor rövid idő alatt sok csapadék érkezik, biztonságosan kell kezelni a vizet, amikor pedig hónapok át alig esik, minden csepp aranyat ért. Hozzátette, hogy frakciójuk kezdeményezte egy átfogó felmérés elkészítését a város nyílt csatorna és árok rendszeréről, hogy megvizsgálják, mely szakaszok alkalmasak szabályzott víz visszatartásra és beszivárogtatásra. Kiemelte, hogy nem arról van szó, hogy lezárnák a csatornákat vagy árkokat, hiszen elsődleges az ingatlanok és intézmények védelme. A cél annak feltérképezése, hogy hol kell továbbra is gyorsan elvezetni a vizet, és hol lehet megtartani bel- és külterületen egyaránt. Fél időnél tart a Városi Rendelőintézet korszerűsítése Békésen. Az épület energetikai és épületgépészeti megújuláson esik át, és modern gyógyászati segédeszközökkel is bővül az intézmény. A márciusban indult beruházás részeként csak nem 300 millió forintból újítják meg a 60-as, 70-es években épült rendelőintézet belső tereit. A jelenlegi munkafolyamatokról Bacskai Árpád, az intézmény új igazgatója számolt be. Elmondta, hogy a belső terek új elrendezésének kialakítása zajlik, hogy a vizsgálók is, rendelők mérete és kialakítása megfeleljen a mai szakmai elvárásoknak és egészségügyi előírásoknak. Hozzátette, hogy központi légkondicionálást építettek ki, lezajlott az energetikai felújítás, jelenleg pedig festés, mázolás és burkolás történik, hogy a paciensek és az ott dolgozó orvosok, szakápolók és szakemberek számára minőségibb környezetet biztosítsanak. Kálmán Tibor Békés polgármestere kiemelte, hogy a megújuló komplexum nem csak a város, hanem a térség egészségügyi ellátásában is fontos szerepet kap. A felújítás ideje alatt a rendelőintézet eszközparkja is megújul, ami tovább javítja az ellátás színvonalát. Közleményben reagált Békés Csaba önkormányzata az augusztus 20-ai tűzijátékkal kapcsolatban elsősorban a közösségi médiában megjelent lakossági észrevételekre. A városvezetés jelezte, hogy az idei programon a korábban megkötött szerződések és a vállalt pénzügyi kötelezettségek miatt már nem tudnak változtatni, ugyanakkor a jövő évi rendezvény tervezésekor kikérik a lakosság véleményét, és megvizsgálják a környezet és állatbarát alternatívákat. A közlemény szerint az önkormányzat fontosnak tartja, hogy az ünnepi rendezvények szervezésekor egyaránt figyelembe vegyék a békés csabaiak igényeit és nyugalmát, a résztvevők biztonságát és a környezet védelmét, valamint az állatok jólétét. Hangsúlyozták, hogy a lakossági visszajelzéseket felelősen mérlegelik. Tájékoztatásuk szerint az augusztus 20-ai ünnepség, ezen belül a tűzijáték előkészítése több hónapot vett igénybe, a jogi és pénzügyi szerződéseket pedig már korábban megkötötték a kivitelezővel. A szerződés olyan fix kötelezettségeket tartalmaz, amelyeket akkor is ki kellene fizetni, ha a tűzijátékat most lemondanák, így a rendezvény elmaradása sem szabadítana fel átcsoportosítható összeget. A közlemény kitért a rendkívüli asszály és a kiszáradt növényzet miatt kialakult fokozott tűzveszélyre. Az önkormányzat szerint ezt kiemelt kockázatként kezelik, és a szakhatóságokkal együttműködve ellenőrzik a helyszínt. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Elindult a termelés a Vulcan Shield Békés Csabai üzemében. Iskolatáskákat, kerékpárokat gyűjtenek rászoruló gyerekeknek Békés Csabán. Aranyérmes lett a magyar csapat makrogazdasági versenyen. Ezüstérmes lett a szarvasi pékműhely különleges kenyere. Már is mondom a részleteket. A Vulcan Shield Békés Csabai gyárában megkezdődött a termelés. Komjáti Lóránt operációs vezető részletesen ismertette, miért esett a beruházó választása a Viharsarki megyeszékhelyre, milyen speciális anyagokat gyártanak az üzemben, és milyen mértékű munkahelyteremtés várható a következő években. A cég tulajdonosai több országot és magyarországi várost is megvizsgáltak, mielőtt Békés Csaba mellett döntöttek. Komjáti Lóránt elmondta, hogy a tulajdonosok olyan helyszínt kerestek, ahol nagyobb beruházásra alkalmas terület és megfelelő önkormányzati együttműködés is rendelkezésre áll, így esett a választás Békés Csabára. A vállalat a Linamartól bérel egy 8000 négyzetméteres csarnokot a 44-es elkerülő út közelében, ahol már elindult a gyártás. A munkaerő összetételéről szólva hangsúlyozta, hogy a magyar entitáshoz kizárólag magyar állampolgárokat szerződtetnek. Jelenleg 5 képkezelő operátor, 2 karbantartó, 6 menedzser dolgozik az üzemben. A bővítés során is magyar munkavállalókra számítanak, a kínai alkalmazottakat nem kívánnak foglalkoztatni. Ugyanakkor a rendkívül specifikus technológia miatt átmenetileg érkeznek szakemberek a shanghai és a jiangsui gyárakból, hogy betanítsák a helyi dolgozókat. A termelés jelenleg a teljes gyártási technológia utolsó 4-5%-át fedi le. Egy speciális szálanyag, az alumínium és kerámia oxid ötvezetéből készült kerámia mátrix kompozit szövése zajlik. A vezető elmondta, hogy magas hőállóságú anyagokat készítenek, amelyeket az űriparban és a nehéziparban használnak fel. A rakéták orrkúpjának és hajtóművének hőszigetelésére, valamint az olajfinomítókban, vegyi üzemekben és kemencéknél alkalmazzák ezeket a könnyű, de törésbiztos szöveteket. Komjáti Lóránt kiemelte, hogy a békéscsabai gyártás jelenleg tisztán fizikai folyamat, környezeti terhelés nélkül. A lehulló anyag visszaforgatják, a dolgozóknak pedig nem szükséges egyéni védőfelszerelést viselni. A csarnok hangulatáról szólva úgy fogalmazott, hogy nem olyan munkahelyet működtetnek, ahol kihagyják az emberekből az utolsó szúzt. A környezet oldott, a teljesítési mutatókat pedig jó hangulatban teljesítik. A beruházáshoz kapcsolódóan kerékpárút is épül a gyárhoz, amit a vezetés kifejezetten üdvözöl, mivel a dolgozók jelenleg saját eszközzel járnak munkába. A vállalat rövid távon további bővítéseket tervez a csarnokban, főként az indirekt állomány, az operátorok és gépkezelők létszámát növelve. Hosszú távon a világpiaci viszonyok alakulásától függően 2030-ig 2000-2500 munkavállalóra lesz szükség Békés Csabán. A cég Magyarországi Kutatás-Fejlesztési Központot is létrehoz, amely szeptemberben kezdi meg működését. A K+F egységhez elektromos kemencékkel felszerelt üzemrész kialakítása szükséges, ahol a speciális zselés kötőanyagok kiégetése és fejlesztése zajlik majd. A társadalmi felelősségvállalás kapcsán a vezető hangsúlyozta, jó szomszédként szeretnének jelen lenni a város életében, támogatni a helyi közösségeket és sportegyesületeket. Ha pedig a speciális feladatokhoz nem áll rendelkezésre megfelelő helyi munkaerő, a cég vállalja a dolgozók átképzését. Ismét összefogás indult Békés Csabán, hogy megkönnyítsék a nehezebb helyzetben élő családok számára az iskola kezdést. Botyánszky Bence és Bonyai Sándor kezdeményezésére iskolatáskákat, tanszereket és idén már kerékpárokat is gyűjtenek a gyerekeknek. Az elmúlt években a Békés Csabaiak és a környékbeliek támogatásának köszönhetően több mint 200 iskolatáska jutott el a családokhoz. Ezzel ugyanennyi gyermek számára tették könnyebbé az új tanév indulását. Bonyai Sándor szociális munkás szerint Békés Csabán olyan közösség él, ahol érdemes elindítani ilyen kezdeményezéseket, mert az emberek nem elfordulnak, hanem odafordulnak azokhoz, akik segítségre szorulnak. A szervező úgy fogalmazott, hogy nagy öröm számára, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak az alulról szerveződő akcióhoz. Hangsúlyozta, hogy a táskákba kerülő eszközök elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyerekek szeptemberben elindulhassanak az iskolába és tovább gyarapíthassák tudásukat. Hozzátette, hogy számára különösen hálás feladat, hogy személyesen juttathatja el az adományokat a családokhoz, akik minden évben nagy érdeklődéssel követik a gyűjtés alakulását. Mutyánszki Bence óvodapedagógus felidézte, hogy már több éve meghirdetik a gyűjtést, mert sok családnak komoly anyagi terhet jelent az iskola kezdéshez szükséges felszerelések beszerzése. Az adakozási kedv folyamatosan növekszik, és nem csak táskák, hanem tanszerek, tornazsákba való felszerelés is érkezik. Idén kerékpárokat is gyűjtenek, hogy megkönnyítsék a gyerekek mindennapi közlekedését. Az adományokat a szervezőknél és több Békés Csabai gyűjtőponton lehet leadni. A pontos helyszínek listája a kezdeményezés közösségi oldalain érhető el. A Top Laptop Kft. Idén először csatlakozott a gyűjtéshez. Párzsa László ügyvezető azt mondta, hogy sok esetben nem pénzkérdése a segítségnyújtás, hiszen otthon is találhatunk jó állapotú, de már nem használt felszereléseket, amelyek másnak komoly támogatást jelenthetnek. A gyűjtés augusztus 24-ig tart, de a szervezők hangsúlyozzák, hogy azokat is várják, akik csak később tudnak felajánlást tenni. Egy iskolatáska vagy tanszer tanév közben is épp úgy nagy segítség lehet, mint az új tanév kezdetén.

0: Az ötfős magyar csapat, köztük a gyulai Nacsa Domán megnyerte a makrogazdasági csapatversenyt a közgazdasági diákolimpia nemzetközi döntőjében. A fődíj egy 3 hetes online mikroökonomiai kurzus a Florida State University-n, amelyet a fiatalok 2027 tavaszán végezhetnek el. A közgazdasági diákolimpiát 2016-ban rendezték meg először Csehországban, Magyarország pedig 2019 óta szervezi meg a nemzeti fordulót és delegálja a legjobbakat a nemzetközi döntőbe, áll a hazai versenyeket lebonyolító Magyar Közgazdasági Társaság közleményében. Idén már 63 ország 160 ezer középiskolája indult el, a 3 napos görögországi döntőben pedig 30 ország, csak nem 150 diákja mérte összetudását. A márciusi országos döntő alapján hazánkat Nacsa Domán, Olá Márton András, Ispán Szilárd Attila, Ruska Bendegúz Pál és Kozák Vencel képviselte. A versenyzők 3 egyéni írásbeli fordulóban bizonyítottak, makroökonomiából, mikroökonomiából és pénzügyekből kellett számot adni tudásukról. Az összesített eredmények alapján Ruska Bendegúz a legjobb 10 közé került, így szóban is felelhetett a nemzetközi zsűri előtt, végül pedig a 9. helyet szerezte meg. A fiatalok közül még Ruska Bendegúz Pál szeptembertől Cambridge-ben, Kozák Vencel az Erasmus Egyetemen, Nacsa Domán, Olá Márton András és Ispán Szilárd Attila pedig a budapesti Corvinus Egyetemen folytatja tanulmányait. Országos elismerést kapott a szarvasi Szeretetem pékműhely. A Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyén spenótos fokhagymás kenyerük 2. helyen végzett az innovatív kenyér kategóriában. Egy kis szarvasi műhely merész ötletéből született az a különleges kenyér, amely most az ország legjobbjai között bizonyított. A végeredmény az ezüstérem. Petneházi Andrea, az Öldikó cukrászda Szeretetem pékműhely tulajdonosa úgy fogalmazott, még ízlelgeti ezt a mondatot, és hangsúlyozta, a siker mögött nem egyetlen ember áll. A háttérben egy összetartó csapat dolgozik hétről hétre, dagasztanak, sütnek, pakolnak, kóstolnak, javítanak vagy újra kezdenek, és mindenek előtt hisznek abban, amit csinálnak. Andrea büszke a kenyérre, de még büszkébb arra a közösségre, amely mindvégig mögötte állt. Az ezüstérem így nem csak a kenyéré, hanem egy egész szarvasi csapaté. A pékműhely története és a profi fotók hamarosan tovább gazdagítják ezt a sikert, egyelőre azonban marad az öröm, és abból, ahogy Andrea fogalmazott, most igazán sok van. Hatalmas területen pusztítottak a lángok Békés külterületén csütörtökön. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint 10.000 négyzetméternyi legelő, valamint 1.000 négyzetméternyi erdő aljnövényzete égett. A Békés Csabai hivatásos és a békési önkormányzati tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a tüzet, személyi sérülés nem történt. Nem csak szabadtéri tűzeset miatt riasztották a szakembereket, Mezőberényben egy családi ház udvarán csaptak fel a lángok, amelyek átterjedtek a palafedésű melléképület tetőszerkezetére is. A Békés Csabai hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották el a tüzet, ott nem sérült meg senki.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Magyar óra!
3: Start Rádió! Start Rádió.

0: Bigoton.
1: De itt a következő.
2: Start Rádió.
3: She's the girl that I've been waiting for some days.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Egyed Zoltán, díszlet- és jelmeztervező, szcenikus és látványtervező lesz, aki 2020 óta a színpadi tervezőket, vagy más néven szcenográfusokat, színházépítészeket és technikusokat tömörítő világszervezet, az OISTAT magyarországi elnöke. A 2017-es színháztechnikai világkiállítás kiállítója volt Tajvanon, ahol a Békés Csabai Jókai Színház Karkitémia című darabjába Vámos Zoltánnal közösen tervezett technikai megoldását mutatta be. Beszélgetünk művészi pályáról, sikerekről, különleges tervezésekről, a színpadrendszerek, illetve a technika fejlődéséről, és azt is megtudhatják, hogyan kerül egymás mellé a barokk kulisszaszínpad a képregénnyel. Tartsanak velünk!

0: Estort Rádió.
1: És még több.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a színházművészet. Az elmúlt közel 500 évben jelentős fejlődés történt a színpad technikában. A 16. században kezdődő fejlesztések csúcspontja a mindent elrejtő barokk kulisszaszínpad, melyet 1628-ban alkalmaztak először. A jó díszlet lehetőséget teremt a magas színvonalú színészi játékra. A mai vendégem ennek a varázsvilágnak a tudója, aki 2013 óta rendszeres szereplője a színházi világnak, ma pedig oktatja is tudományát. Köszöntöm a stúdióban Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervezőt, szenikust és látványtervezőt. Szia Zoli, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Szia, köszöntöm az hallgatókat én is.
2: Mi a titka a jó díszletnek? Mitől lesz jó a díszlet?
3: Hát ez egy elég érdekes, egy megösszetett kérdés. Igazából, amit én tapasztaltam, hogy nincsenek szabványok. Nyilván vannak szabályok, amikre az ember nyilván figyel, de minden díszlet egy teljesen új nulláról való kezdés. Mert annyira sokrétű szempontrendszernek kell megfeleljen, hogy emiatt nyilván fontos az, hogy ahogy mondtad, ugye a színészi játékot erősítse, ne legyen az, hogy elnyomja, vagy annyira kirívó, hogy a
2: néző csak... Kell működnie.
3: Tehát, hogy igen, és egyébként rossz szó maga ez a díszlet is, mert ez annyira így dekoráció, tehát olyan, mint egy karácsonyfa dísz a fejünkben, pedig ez nem díszlet, hanem igazából én mindig úgy gondolkodok, mint hogy tér. Tehát, hogy teret hozunk létre, amiben emberek vannak, mozognak, nem csak a színész, hanem a néző is ott van, a kettő együtt, és ezek hatnak egymásra, érzelmeket, benyomásokat adnak nekünk, az, hogy mi hogy vagyunk ebben a térben elhelyezve, kihez képest, milyen pozíció. Tehát rengetegféle szempont van, hogy ami egy díszletet, vagy egy játékteret azzá olyanná tesz, amilyen.
2: Akár azt is mondhatjuk, hogy egy darabnak két rendezője van, az egyik rendező a színészeket instruálja, és a másik rendező pedig a teret évi be, a teret rendezi be úgy, hogy az tökéletes harmóniában legyen a színdarabbal, a színészekkel, és hogy a lehető legmagasabb színvonalú színészi játék megvalósulhasson.
3: Igen, de olyan is van, amikor ez az ember egy és ugyanaz. Tehát például Bob Wilson, ő ugye gyönyörű tereket hozott létre, és ő maga rendezte. Tehát, hogy igen, tehát ez oda-vissza így működik, de valóban ez rendezőtől függ. Van, aki jobban átlátja a díszletnek, a játéktérnek a rendszerét, van, aki kevésbé, és akkor neki jobban fogni kell a kezét, vagy jobban segíteni kell az ő munkáját. De azért a rendező az, aki minden esetben az egészet, mint egy komplex egészet át kell fogja. És a végén a végső felelősség az mindig az övé. De azért van ez a partnerség jó esetben.
2: Egy színdarab díszletének vagy látványtervének az elkészítésére a rendező szokott felkérni, vagy pedig esetleg a színigazgató? Tehát milyen szabályok vannak ebben? Vannak-e egyáltalán szabályok?
3: Hát igen, általában igen, vannak rendezők, akik szívesen dolgoznak velem, és akkor ők legközelebb is felkérnek, de olyan is volt már, hogy igen, hogy a színházigazgató kért meg, és mutatott be egy rendezőnek, tehát többféle útja van ennek.
2: Tehát
3: igen.
2: Nincsen egy gyakorlatilag egy merev formája,
3: nincs.
2: Formarendszere.
3: Ami fontos, hogy ugye megismerkedni emberekkel, kapcsolatokat létesíteni, ápolni, ami által szakmailag is az ember előre tud haladni.
2: Mi a különbség a színpad működtetésében, illetve a színpad berendezésében mondjuk egy színház és mondjuk egy zenei koncert között? Mivel hogy te szcenikus is vagy, tehát amikor ezt a tudományt tanultad, és ugye ezt oktatod is, ott kifejezetten a színházra készítik fel a hallgatókat, vagy pedig a színházra és a zenei világ kiszolgálására is.
3: Ahol én tanítok, ugye ott színpad és rendezvénytechnikusként fut az oktatás, tehát valóban úgy van, ahogy mondod, hogy nem csak színházra készítenek föl, hanem koncertre, rendezvényszervezésre is, de én azt gondolom, ugye a szakmai indítatásomból kifolyólag, hogy azért én színház technikát tanítok. Tehát, hogy az a természetesen nyilván, hogy más egy koncert, más egy színházi előadás, de nekem, mivel a színházom a szívemnek a csücske, és azt gondolom, hogy egy színház, nem azt mondom, hogy technikailag nagyobb kihívást jelent, mint egy koncert, mert ez nem minden esetben igaz, mert tudjuk, milyen óriási koncertek vannak, meg fesztiválok, de hogy emberileg, szellemileg a legembert próbálóbb, mert hogy ugye itt színészek vannak, rendezői koncepciók, sokszor egymásnak ellentmondó követelmények, tehát hogy ez az asztal például legyen könnyű, de lehessen ráállni és táncolni rajta, tehát ez már egy ilyen ellentmondás, és ezekre mindig tudni kell válaszolni. Nyilván egy koncertnél is vannak olyan esetek, hogy vannak ilyen kivívó helyzetek, de azért a klasszikus értelemben vett színház az mindig valahol egy másfajta kihívást jelent.
2: Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a színészekkel és a rendezővel együtt éled meg a darabot, hiszen rendkívül bele kell feltételezhetően élni magad ahhoz, hogy egyfelől ugye az igényeknek is megfeleljen az általad elkészített díszlet és látványterv, ugyanakkor viszont neked is ugye nagyon magas szinten kell ismerni a színdarabot ahhoz, hogy egyrészt inspirálódhass, és tényleg a lehető legjobb, legalkalmasabb díszletet elkészíthest hozzá.
3: Igen, igen. Én mindig, és főleg a jelmeznél ez igaz, hogy szeretem így megkérdezni a színészt, hogy érzi magát a jelmezben. Mert ha ő nem érzi jól magát a jelmezben, amit gondoltam neki, akkor az a játékát, hát nem mondom, hogy lerontja, de érzelmileg van egy akadályozó, és ez igaz a díszletre is, szerintem, hogy egy olyan teret hozzak létre, amiben, hát rossz szó, de jól érzik magukat a színészek, tehát, vagy azok, akik ott dolgoznak benne, tehát, hogy nem az, hogy jól érzik magukat, hanem, hogy tudjanak azonosulni, vagy elmélyülni az adott darabnak, vagy annak az előadásnak a hangulatában, és segítse azt, hogy ha ez egy lakás, vagy egy tér, akkor a színész is bejön, és érezze, amit szeretnék a nézőnek is nyújtani. És ez érdekes, van erről egy érdekes történetem, amikor volt olyan, ez a Kiskakasnál volt, hogy az egyik ruhával nem tudtam mit kezdeni, tehát nem tudtam, hogy mi legyen a jelmez, és akkor beültem egy próbára, és megnéztem a előadást, és láttam, ahogy a színésznő viseli magát a próbán, és az ő karakteréből megihletődtem. És onnantól hazament, lerajzoltam, és kész volt.
2: Nagyon érdekes. Igen. És akkor itt tegyük hozzá a kedves hallgatók kedvéért, hogy a Kiskakas Gyémánt félkrajcárja volt az első önálló díszlettervezésed, és az első jelmeztervezésed is 2013-ban, itt Békéscsabán, a Békéscsabai Jókai Színházban.
3: Így van.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervező, szcenikus és látványtervezővel, akitől megtudhatjuk, hogy jutott el a színrajzoktól a látványtervezésig, valamint a képzőművészettől a színpad technikáig.

0: Start Rádió.
1: Hogy kerültél erre a pályára? Gyerekkorodban volt elképzelésed, hogy esetleg valamilyen formában a színház irányába fogsz orientálódni, vagy volt valamiféle szülői vagy családi indítatás?
2: Én nagyon szerettem rajzolni, mindig is szerettem magát a kézi rajzolást, és igazából, meg az, hogy világokat így létrehozni, tehát hogy ez mindig is úgy inspirált, érdekelt, és akkor a gimnáziumban volt nekem egy nagyon-nagyon kedves rajztanárnőm, a Koroncai Andrának hívják, és amikor ugye az ember ott van a pályaválasztás előtt, ugye én is odaértem, és hát gondolkoztam ezen a művészeti pályán, és mivel, hogy megvan ez a rajzolásnak ez a szeretete, én először azt gondoltam, hogy formatervezőnek kéne menjek az Iparművészeti Egyetemre, de ahogy ő látta a rajzaimat, mert akkoriban jártam egy ilyen festőkörbe, az MS Mester, ez Budapesten van egy festőkör, és ott sokat szénnel rajzoltam. És ahogy ez a tanárnőm látta ezeket a rajzaimat, azt mondta, hogy az én rajzaim alapján inkább képzős vagyok, mint iparos. Tehát, hogy ezt igen, most nem értem. Tudnám elmondani, hogy pontosan, illetve nagyjából érzem, hogy ez mit...
1: Inkább a képzőművészet irányába gondolt irányítani téged, igen, mint az iparművészet
2: igen,
1: irányába.
2: Igen, pontosan. És végül is így és igen, és akkor ott volt ez a képzőművészeti egyetem, és maga ez a látványtervező szak, ami nekem nagyon megtetszett pont emiatt, hogy ugye ilyen kis világokat hozunk létre, és ez inspiráló volt nekem.
1: A színművészeti egyetemre is jártál, ha jól tudom, akkor ott végezted el a szcenikus képzést.
2: Igen.
1: Ez előtte volt, vagy esetleg közben?
2: Közben volt. Tehát volt az egyetemen egy halasztásom, és abban az időszakban kezdtem el, aztán folytattam az egyetemet, és akkor végül is már úgy fejeztem be ezt a színművészetén, ezt a műszaki vezetőképző, vagy szenikus képzőt, hogy már akkor itt dolgoztam Csabán, és akkor, akkor munka mellett fejeztem be, és az izgi volt, mert ugye följárkálni Pestre mindig hétfőnként, de jó volt, örülök, hogy megcsináltam, mert szeretem úgy több oldalról látni ugyanazt a problémát, és így ez megvan így a színház kapcsán.
1: Ma már gyakorlatilag ugyanilyen képzésen, vagy hasonló képzésen tanítod a
2: fiatalokat?
1: Igen,
2: meg is szimpatechnikusok, igen, ők is, nekik tanítuk, ugye, és tanítottam eddig ábrázolás technikát itt Békés Csabán.
1: Ez egy műszaki rajz gyakorlatilag, ugye? Tehát így a színpad kiszolgáló, csak hogy hát igen, a kedves hallgatók kedvéért mondjuk el, persze, meg hogy maga a szcenika is, a színház.
2: A szcenikus, ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogy a szcenikus az, aki olyan, mint a dramaturg, csak nem az irodalommal foglalkozik, hanem fizikával. Tehát, hogy van egy művészjelk, egy látvány, azt hogyan lehet lefordítani fizikai, technikai nyelvezetre. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egy gyönyörű felhő, belibeg és napsütés és fény áradat jön mögül le a képet, akkor az hogy lehet technikailag megoldani?
1: Jól sejtem, hogy egyébként nem csak a díszlet és egyes látványelemek tartoznak bele, hanem mondjuk a függönymozgatás is.
2: Persze, hát minden, ami
1: minden, ami ugye gépészet, mindent, amit mozgatni kell, annak a megtervezése, kiviteleztetése és a mozgatása az ő feladata.
2: Hát nem csak az ő nyilván, mert ez azért csapatmunka, tehát ott van a színpadmester, díszítők, rengeteg. Tehát ezt mindig elmondják, ugye, hogy amikor az emberek látnak pár színészt a színpadon, akkor annak a hányszorosa van a háttérben, akiket sosem látnak.
1: A kulisszák mögött.
2: Tehát, hogy igen, ez így működik.
1: A bevezetőben ugye említettem a barokk kulissza színpadot, ami mai napig is használatban van, de sok mindenben lettek azért újítások és továbbfejlesztések, és ezeket nektek mind ismerni kell. Milyen különlegességeket említenél a fejlesztésekben?
2: Igazából nagyon érdekes, hogy amiket ma klasszikus Magyarországon kőszínháznak nevezünk, azokat ugye igazából a Helmer és Felmer tervezte, illetve hát ahhoz hasonló, tehát ez a tipikus proszénium színpados színház, és hogy igazából ez a formáció, ez megmaradt. Nyilván jön egy csomó minden hozzá, stúdiószínpadok, szabadtéri színpadok, de hogy azért ez mégis úgy mind a mai napig, tehát ez az egy nézetűség, amikor a néző ül egy nézőtéren, és a színpadra, mint egy ilyen kis képernyőre tekint rá, és ott ilyen reliefszerűen mozognak a színészek. Ez érdekes, és ugye trégerek vannak, tehát ezek a díszlethúzók a színpad mélységében, meg oldalsó lábak, ez valahogy megmaradt. Nyilván ez egészült ki, meg süllyedők vannak, stb.
1: Tehát ilyen, de, akár ilyen hidraulikus süllyesztő szerkezetek.
2: Igen.
1: De a technika ez például, az ugyan fejlődött, de az alapfelállás az
2: megmaradt. Tehát ez a struktúra, igazából ez a Wagneri struktúra már, illetve hát nem van, mert előtte is már ezt használták, de ugye ő tette ezt egy ilyen rendszerbe, és ez nagyon érdekes, hogy mind a mai napig megvan. Például az operaháznak volt ez az Asfalea rendszere, ami ugye az 1800-as évek végén épült, és nagyon jól kiszolgálta, azt hiszem, 80-as években lett ez lebontva, és már akkoriban egy hidraulikus rendszer működött az operában. Tehát, hogy annyira hihetetlen, fantasztikus.
1: Igen.
2: Nyilván bejöttek például most a LED panelek, ezt most egyre inkább kezdik használni színházban is. Ez nyilván elég kétélű fegyver. Azért mondom, hogy kétélű, mert a színház az nyilván a jelen létről szól, a fizikai jelen valóságról, és amint valami virtuálisan van jelen, az már a színészeknek is, meg a nézőnek is egy másfajta szellemi állapotot jelent, vagy hogy is mondjam. Tehát más az, amikor a színész bejön a színpadra, és ott van a kasírozott sziklafal kifaragva, stb.
1: Ami fogható.
2: Ami megfogható,
1: érezhető.
2: Meg más az, amikor van egy kétdimenziós felület, amin kis LED csipek adják azt a képet, amit én nem is érzékelek, mert olyan közel vagyok, hanem csak a néző. Tehát, hogy ez,
1: tehát a nézőtér, a láthatóság az a nézőtéren valósul meg.
2: Igen.
1: Maga a színész pedig úgy érezheti, mintha a légüres térben mozogna.
2: Igen, ezt most azért mondom, mert például volt az Egri csillagok, amit itt Csabán csináltunk a Katkó Ferenccel, és ott figyeltem meg.
1: LED falakat használtak?
2: Ott LED falak voltak, és egyébként nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag ugyanúgy használtuk, mint a kulissza színpadot. Tehát ezek nem voltak mozgatva, hanem mivel, hogy ugye LED panel, azt nem kell mozgast, hiszen tudod váltani azt, hogy mit jelenítsél meg a LED
1: tehát
2: paneleken.
1: A képstruktúrák változtak.
2: Igen, a képstruktúrák változtak, de az elrendezés, hogy ott két oldalt voltak hát egy vagy két méter széles és négy méter magas panelek, két oldalt, három sorban, és...
1: Mint a klasszikus
2: kulisszaszínpad esetén. Vagy hát ott nyilván több is előfordul, és hátul meg volt egy, szintén egy LED panel, de az egy nagyobb, az egy háttérként szolgált, ugyanúgy, mint egy, most elképzelsz egy barokk színpadot, akkor ugyanez van. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ezek a formák, ezekhez valahogy mégis ragaszkodunk, vagy hogy mennyire működnek.
1: Ehhez illesztitek a modern technikát.
2: És hogy igen, és hogy gyakorlatilag...
1: Nagyon érdekes.
2: Hogy igazából nem is, tehát mondhatnánk, hogy nem változott a struktúrája, csak a szövete, tehát hogy nem textilre festett kép volt ott, hanem LED panelek által létrehozott kép.
1: Most, hogy említetted a szövetet, ha jól tudom, akkor volt olyan előadás, ahol szövetre vetítettetek. Tehát amit elkészítettél, látványtervet, az szövetekre lett rávetítve.
2: Tüllök, ilyen is van. Ugye a LED-nek az előnye a tüllre vetítéshez képest, hogy nyilván sokkal fényerősebb, mivel ez egy fénykibocsátó felület. Amikor valamire vetítesz, akkor azt maga a projektornak a miensége, az árnyékok keletkeznek, akkor azokat valahogy kiküszöbölni. Tehát ez sokkal nehezebb. Világítás szempontjából nagyon megnehezíti a vetítés, hogy úgy világítsál, hogy azt a projekciót, vagy a vetítést azt ne öld meg vele. Tehát ilyen szempontból jobb a LED. Nyilván nem lehet ez mindig eljátszani, meg nem is kell. Németországban volt Zittauban a Szépség és a Szörny. Na ott volt az, hogy azt csináltam, ott csak tüllőkre vetített felületek adták a díszletet.
1: És megint valami nagyon minimális díszlet.
2: Bútorok voltak, bútorok, amikre leültek, amit asztal, szék, stb. És ott ugye nem csak fix képek voltak, tehát nem csak állóképek, hanem mozgó, tehát mozgattam a teret, hogy például most ez üt eszembe, hogy amikor megy a szépségnek az apja a szörnynek a kastélyához, és akkor egyszer csak ott azt láttuk, hogy van mögötte egy ajtó a háttérre vetítve, ami egyszer csak kinyílik. És ahogy a színész ment hátrafelé, a tér megjött előre. Tehát mintha mozognánk a térben. Tehát ilyenek voltak, igen.
1: Egész elképesztő vizuális effekteket lehet kelteni.
2: Igen, igen, igen, meg illúziót. És, de ott is érdekes, hogy ott is ez volt, mint ez a kulisszaszínpados elrendezés, hogy két oldalt lábak, és hátul meg egy háttér.
0: Mivel képviseltette magát Magyarország a Látványtervezők világkonferenciáján, a prágai Quadriennálén? Hogyan lett Egyed Zoltán a színpadi tervezőket, színházépítészeket és technikusokat tömörítő nemzetközi szervezet, az OISTAT tagja? Hamarosan megtudhatják a díszlet és jelmeztervezővel folytatott beszélgetésünkből.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Ezek gyakorlatilag sokkal könnyebben használhatóak a jövőben a hagyományos díszlethez viszonyítva.
3: Igen, de mondom, azért ez nem megvált. Tehát, hogy ezzel nem lehet mindent kiváltani. Meg nyilván nem mindennek áll ez jól, meg nem lehet ezt mindenre ellőni, mert akkor tényleg menjünk inkább moziba.
2: Illetve akkor meg kell találni ugye azt az érzékeny egyensúlyt,
3: igen,
2: hogy legyen fizikális, igen, díszlet, igen, és akkor a modern technikát is alkalmazzuk.
3: Pontosan. Hozzá. Igen, és akkor még ott van ugye a virtuális valóság, amiről ugye nem beszéltünk, tehát ez is nagyon fejlődik, és jön befelé vagy már itt van az előadó művészeteknek a világában. Most voltam Prágában, az idén volt a Prágai Quadriennálé. Ez egy 4 évente megrendezett esemény, ami a világ látványtervezőinek a gyűjtőhelye. Nagyon érdekes, több mint 50 ország ilyenkor elhozza a maga installációit, tehát azoknak az országoknak a díszlettervezői, a krémje úgymond, vagy hogy mondjam, hoz egy alkotást, egy installációt, ami által bemutatja az ő munkáikat, és ezeknek is mindig van a PQ-nak egy tematikája, vagyis egy motto. Az idei motto az volt, hogy rare, vagyis hogy ritka, és ez azért volt ez a motto, mert ugye amikor a szervezők ezt létrehozták, akkor ugye még javában dúlt a
2: koronavírus,
3: COVID, igen, ami nagyon ritkává tette az emberi kapcsolatoknak a találkozásokat, ugye kulturális intézményekbe voltak zárva, minden be volt zárva, és akkor így fölértékelődött az, hogy személyesen tudunk kontaktusba lépni egymással, és így született ez a motto. És igazából nagyon sok mindent bele lehet tenni ebbe, hogy ritka. Ilyenkor az történik, hogy minden országhoz egy... Tehát ugye Magyarországról is jött egy installáció, ez a Devics Botond nevű fiatal díszlettervező, tehetséges díszlettervezőnek a munkája, és nyert is egyébként díjat, ez nagyon nagy büszkeség. A Best Design kategóriában nyert, ez a legjobb design, vagy igen, ezt már nem lehet magyarra lefordítani ezt a szót, mindegy, a legjobb tervezés, de
2: igen, ebben talán így, ez lenne a design legjobb rá.
3: Nem csak tervezés, igen, mindegy. Igen, Devics Botond, illetve a Tarnóczy Jakabbal közös, Jakab volt a rendező, ez a Winterreise Box, ez volt a neve, ugyanis az Örkény István Színházban volt egy előadás, a Winterreise, ugye, ami a Schubertnek ezt a dalciklusán dolgozza fel, és nagyon érdekes volt, hogy ugye ez egy romantikus dalciklus, és az egész, az installáció azt úgy kell elképzelni, egy box, egy fehér doboz belülről, egy 4x4 méteres alapterületű, meg 4 méter magas talán, de mindegy, egy szoba, amiben Borsi Balogh Máté volt ebben a performer, ő ugye opera énekes, és ő énekelte a dalciklust, de egy kék tréning felsőben, és maga a tér az annyira prózai volt, és olyan rideg, és ő ugye nagyon jól rímelt erre a témára, hogy bezártság, mert hogy nem volt utazás, hanem tehát hogy bent volt egy szobában az ének, a performer bezárva, ott volt egy hűtő, egy matrac, egy banános doboz, csupa ilyen profán, vagy egy ilyen hétköznapi tárgyak, és maga az installációnak a külső oldalán pedig monitorokon tudtad végighallgatni a számokat, tehát hogy énekelte az előadó.
2: Tehát ez egy nagyon formabontó felépítés.
3: Hát az volt a jó benne, hogy ugye ezt a romantikus dalt ezt egy ilyen formába teszi, és ettől van egy ilyen nagyon furcsa ellentmond, vagy egy ilyen, tehát feloldja ezt a fajta romantikáját idézőjelben azzal, hogy teljesen egy ilyen rideg, fehér kockába van bezárva az ember, és
2: egy olyan környezetben, amilyenben nem vagyunk hozzászokva.
3: Igen,
2: az ilyen
3: pontosan. És ugye az, hogy mindenki be volt most zárva, és erre így ez nagyon jól reagált.
2: 2017 óta tagja vagy az OISTAT-nak, ami a szcenográfusokat, a színházépítészeket és technikusokat tömörítő nemzetközi szervezet. Egy kollégáddal, Vámos Zoltánnal együtt egy közös pályázatot adtatok be, amivel nagyon szép sikert értetek el, Tajvanba is eljutottatok ezáltal. Erről mesélnél a hallgatóknak.
3: Ez a Karkitémia című előadás volt itt Békés Csabán, amit a Tege Antal rendezett, és ebbe volt egy olyan technikai megoldás, hogy használtunk egy úgynevezett PDAC fóliát. Ez egy olyan, mint egy LCD kristályos, vagy egy LCD fólia. Ma már egyébként ez teljesen ismert, szerintem. Irodákba szokták ablakra felrakni, hogyha mondjuk egy privát tárgyalást szeretnél, akkor megnyomod a gombot, és akkor az ablak elopálosodik, amúgy meg, illetve nem, akkor igen, tehát hogyha elektromosságot kap, akkor azt hiszem átlátszó, ha meg nem, akkor nem átlátszó, hanem ilyen opálos. És nekünk ugye az volt a cél, hogy volt a darabban egy plexi kocka, egy nagyjából 2x2 méteres méretű kocka, ahol belül ült három ember, a kórus, és azt akartuk, hogy bizonyos időközönként ők megjelenjenek, aztán eltűnjenek el egy csettintésre, illetve vetíteni akartunk erre a felületre, és először olyan ötlet merült fel, hogy ugye ez a tipikus vetítő motoros fólia, amit az ember leenged, aztán föl, amit egy irodákban is szoktak, de hát ez nagyon lassú, tehát ez lefele föl, az szétveri a darabot, és akkor nekiültem így az internetnek, addig mentem, hogy találtam ezt a megoldást, és akkoriban még ez nem volt annyira használva így, én legalábbis nem láttam, hogy így színházban.
2: Igen,
3: tehát ilyen prezentációknál igen, már láttam ilyen videót, de hogy így színházba beillesztve egy ilyen darabnak a működésében, nem, azóta már többször is láttam több helyen, és akkor így ezt a technikai megoldást adtuk be, akkor volt ez az OISTAT-nak egy projektje, a TIP, ez a Technical Invention Prize, beadtuk ezt a projektet, és beválogatták a, nem tudom, 13 közé, akiket megjelenítenek ott a Tajvanban a kiállításon, tehát dokumentálva ezek ki lettek nyomtatva, és akkor ott ezt meg lehetett nézni, magát, ezt, hogy ez hogy működött, képeket küldtünk nekik, meg egy műszaki, vagy egy

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport
2: Rádió. Tapasztaltál Tajvanban, mennyire mások az emberek, mennyire más a kultúra?
3: Nagyon, bizonyos tekintetben igen, de másrészt meg azért ők mégis egy infrastruktúrában, egy nyugati civilizációhoz képest talán még fejlettebb. Igen. Tehát, hogy azért az az ország, ahol a legmagasabb az egyfőre jutó mérnökök száma, meg a chipgyártástól kezdve mindenféle elektronikai eszközben nagyon élen járnak, tehát nagyon fejlett az infrastruktúra.
2: De a hagyományokat az ázsiai ember nagyon őrzi.
3: Igen.
2: Hát ilyen szempontból bizonyára talán egy ilyen kulturális sok, és ha nem is annyira sok, de egy, szóval mindenképpen egy
3: gyönyörűség volt. Tehát egy álom, vagy egy varázsvilág. Tehát az, hogy az ember 12 órát utazik repülőn, és teljesen másról kiköt a világnak egy, tehát hogy akkor észre, akkor tudatosul benned, hogy mekkora is ez a föld. Hogy 12 órán jövünk repülővel, és leszállunk, és teljesen máshol vagyunk. Most ez így banálisan hangzik, de igen. És nagyon jó volt. Tehát, hogy tényleg egy ilyen álom, mintha tényleg másik világba kerültem volna. Az emberek nagyon kedvesek voltak. Nem tudom, hogy ez annak szólt-e, hogy európaiak vagyunk, vagy, de szerintem egyébként is van.
2: Feltételezem, hogy egymás között
3: van,
2: is.
3: Valószínűleg. Tehát, hogy van egy ilyen belső fegyelmezettség, vagy egy ilyen. Tehát, hogy például csak egy ilyen apróság, hogy megjöttünk, és akkor mondjuk megyek egy mozgólépcsőn, és azt vettem észre, hogy mindenki szépen jobb oldalt megáll, hogy aki nagyon siet, az balról előzhessen. És aztán most már ezt Pesten is láttam, hogy ez itt így működik nagyjából, de...
2: Kis fáziskésés,
3: de az előtt, amikor Pesten laktam, én ezt nem... Tehát akkor mindenki jobbra-balra dőlt a lépcsőn, és én is jobbra-balra dőlök, mert így szoktam meg. De aztán az ember beáll, vagy hogy a metróba, hogy megáll, és akkor ott szépen föl van festve, hogy tessék, ide kell állni, ha föl akarsz szállni,

0: Itt meg hat szálljon le, aki le akar szállni, és akkor nincs az, hogy összeütköztök. Tehát ezek nagyon ki vannak építve, és azt éreztem, hogy ez nem egy ilyen rájuk erőltetett valami, hanem hogy érzik, hogy ez az ő országuk, és hogy ez mennyire fontos.
1: Egy belső igény alakul ki bennük, aminek aztán a társadalomnak egy bizonyos rendezettsége lesz az eredmény.
0: Vagy még egy apróság, csak hogy amikor a repülőtértől elmentünk a hotelszobánkig, a gurulós bőröndömet nem kellett megemelnem. Mert mindenhol, ahol lépcső van, ott rampa is van. Tehát, hogy, és ezt még Berlinben se tapasztaltam, tehát, vagy Prágában, tehát, hogy ennyire végig van gondolva minden infrastruktúra, hogyha ott végigmész, akkor, vagy akár egy kerekesszékes.
1: Hát, ha annyi mérnökük van, ugyebár, hát értelemszerűen.
0: Igen. Az emberek is tényleg nagyon, nagyon odaadóak voltak. Például kerestem a szemüvegnek egy szemüvegtokot, nem vittem magammal a szemüvegtokot, és én szeretem, ha van nálam szemüvegtok. És hát bementem egy ilyen halálcsillag méretű plázába, és égen földön nem találtam szemüvegtokot. Aztán hazafele láttam, hol lehet venni egyébként a metró állomáson, de mindegy, ez már utólagos. És akkor megkérdeztem egy eladó nőt, hogy egy hölgyet, hogy hát hogy hol lehet ilyen szemüvegtokot kapni, és akkor azt látom, hogy a kis retikűjéből veszi ki a szemüvegtokját, kiveszi a szemüvegét, és odaadja nekem. És mondom, hogy hát ne, hát én venni szeretnék. Hát láttam rajta, hogy vérig sértődik, ha nem fogadom el.
1: Nagyon érdekes.
0: Nagyon, és még a kendőt is benne, megvan minden mai napig, gyönyörű szép. Vagy volt egy olyan is, hogy a rendőr, vagy valami biztonságőr volt, nem is tudom, a reptéren, mikor ilyen kis automatával ugye lehet venni jegyet a különböző közlekedési eszközökre, de hát elsőre ugye nem sikerült megérteni, hogy mit ír az a gépezet, és akkor látta a rendőr messziről, és odajött, ott termett egyszer csak a semmiből, és nyomogatta a gombot, még talán valami pénzt is bedobott helyettünk, hogy tessék itt a jegyet.
1: Tehát rendkívüli segítőkészség.
0: Aztán volt egy
1: az ilyen,
0: ez annyira szeretem, hogy egy ilyen palackot vittem magammal, egy ilyen ásványvizes palackot, kifogyott, és a metroállomásnak a flaszterállal leesett, veszem föl, keresem a szememben, hogy hol a kuka, de már akkor láttam, hogy egy kis nénike ilyen sárga mellénybe ott van, és veszi el tőlem, és viszi a kukába, mert hogy neki az a dolga, nem tudom, tehát, hogy fantasztikus.
1: Mindenképpen példaként is tekinthetünk erre a fajta emberi
0: előzékenységre,
1: igen.
0: Figyelmesség.
1: Így van. Na most a Zolisztatra visszatérve, néhány éve telettél a magyar központ elnöke. Ez milyen feladatokkal jár? Mit lehet tudni róla?
0: Elég sok adminisztratív feladat merül fel, főleg pályázatok kapcsán, hogyha sikerül egy-egy pályázatot megnyerni, van azzal tennivaló. 2021-ben például ott volt egy nagy kiállításunk a Margit-szigeten, a Margit-szigeti palackozóban. Ez nagyon jó volt, mert egyfajta ilyen debütálás volt, vagy nem is tudom, mert addig nem volt ilyen volumenű kiállításunk, és ennek azt a címet adtuk, az volt a címe, hogy nem nagy trúváj. És egyébként az Ávada Péternek volt ez az ötlete, ha jól emlékszem. A művészet és technológia, ez volt a tematika, és azt szerettük volna bemutatni, hogy az új technológiák, azok milyen hatással vannak ezelőtt a művészetekre. Ezzel elég sok szervezési munka volt, meg utána a pályázati elszámolások, stb. Aztán ugye a nemzetközi kapcsolatoknak az ápolása, tehát a nemzetközi eseményeken való részvétel, ez is egy nagyon fontos, de ezt már kevésbé feladatként élem meg idézőjelben, hanem ez egy öröm, tehát hogy én adminisztrációban nem vagyok egy zseni, viszont nemzetközi szinten nagyon szeretek találkozni emberekkel, megbeszélgetni szakmailag, emberleg bárhogy. Úgyhogy ezért is ez a Prága, amivel kezdtük, ugye ez is egy ilyen rendezvény volt. Ott is volt egyébként magának az Oystatnak egy úgynevezett Oystat Hub, az angolul azt jelenti, hogy Oystat központ, és akkor ott rengeteg találkozó volt. Ez az Oystatnak az egyik fő
1: célkitűzésre?
0: Célkitűzésre, pontosan, köszönöm, hogy szakemberek találkozzanak, mind a határterületek, tehát hogy a díszlettervező és a technikus találkozzon egymással, tegyék össze azt a szakmai tudást, ami van, illetve mindez nemzetközi szintéren is jön létre. És emiatt nagyon jó. Nem csak magánemberek, hanem szervezetek is tagjai az OISTAT, Magyar OISTAT-nak.
1: Hát ha valaki ebbe a vérkeringésbe szeretne bekapcsolódni, illetve ebbe az eszmecserébe, akkor bátran keressen meg benneteket.
0: Igen, igen. Volt most Pesten egy konferenciát márciusban, illetve decemberben is volt a Jurányiban, ami azt a nevet kapta, hogy most, mert mondd el, hogy most mivel dolgozol, most mi az, ami most szakmailag éppen terítéken van. És ez szerintem nagyon érdekes, mert ki nem lenne kíváncsi arra, hogy a pályatársak mit csinálnak.
1: Hát hogy ne. Igen. Akkor én is felteszem a kérdést, hogy most mivel foglalkozol, kedves Zoli?
0: Most az egyik, ami idén szeptemberben lesz, a Gyilkosság meghirdetve című Agatha Christie regénynek a színpadi
1: adaptációja,
0: pontosan. Ez nagyon izgalmas, pont a téma miatt. Illetve a másik, amin most dolgozok, az pedig a Hunyadi Sándornak a Három sárkány című, ebből is film is készült egyébként, tehát ennek a színpadi adaptációját csinálom, ahol egyébként nagyon érdekes, hogy beszéltünk a barokk kulisza színpadról, hogy pont ez fog visszatérni megint. És azt gondoltam, hogy picit csavarjunk ezen a barokk kulisza színpadon, hogy maga a vizuális megjelenése ezeknek a helyszíneknek az olyan lesz, mint egy képregényben. Tehát, hogy viszonyulunk egy ilyen barokk kulisza rendszert idéző tér elrendezéshez, ugyanakkor szeretnék adni egy ilyen kis fűszerezés neki, hogy picit frissítsük ezzel a...
1: Egy kis modernkori jelleget.
0: Hát igen, bár most már a képregény sem egy modern műfaj igazából, de valami olyan, amit azért a barokk színpadban nem szoktál.
1: Ami abban a korban nem volt jellemző.
0: Igen. És maga ugye a darab a 30-as évekbeli gentry világ, és kicsit a meseszerű az egész, ahogy viselkedik benne a főhős, és emiatt is szeretném ezt így picit megidézni.
1: Sok sikert kívánok hozzá. Zoli, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervezővel, szcenikussal és látványtervezővel hallhattak egy interjút.
0: Köszönöm szépen!

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervező, szcenikus és látványtervezővel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elborzasztó állapotokat és rendszer szintű hiányosságokat tártak fel a gyermekvédelmi intézményekben azok a 2024-ben elrendelt, de eddig eltitkolt kormányzati jelentések, amelyeket a Direkt 36 perelt ki a belügyminisztériumtól. A dokumentumok szerint a bentlakásos otthonokban állandósult a szakember hiány, a gyermekek sok helyen balesetveszélyes, elhanyagolt körülmények között élnek, Bács-Kiskun megyében pedig a rendszeres éhezés miatt előfordult, hogy a fiatalok ételért cserébe tűrték el társaik szexuális bántalmazását. A Szociális és Családügyi Minisztérium elismerte a szakellátás válságát, és jelezte, hogy augusztus végén nyilvánosságra hozzák az új gyermekvédelmi helyzetértékelést. Már a Bükki borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaságát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, így az utolsó fertőzésmentes területtel mind a 22 hazai borvidékre kiterjedt a kor. A Mályi, Miskolc és Tiboldaróc határában vett minták alapján a hatóság zárlati intézkedéseket rendelt el, és megkezdte a fertőzött tőkék megsemmisítését. A Nébik kiemelte, a szőlőágazat védelme érdekében elengedhetetlen a tüneteket mutató tőkék azonnali bejelentése, valamint a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Jelentős vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozó cégek a gazdasági versenyhivatal vizsgálatai nyomán, ami komoly változásokat hozhat a PET palackok újrahasznosításában. A hatóság zöld állítások miatt indított eljárást a legnagyobb gyártók ellen, és bár jogsértést végül nem állapított meg, a cégek átfogó fogyasztói edukációs kampányokat vállaltak. A jogszabályok értelmében a forgalomba kerülő műanyag palackoknak már most is legalább 25%-ban újrahasznosított alapanyagot kell tartalmazniuk. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: 6 óra után járunk augusztus 21. napján, és a hosszú hétvége második napján. Hello, jó reggelt kívánok, várom egészen 9-ig hasznos infókkal és jó zenékkel.

0: reggel is start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Augusztus 21-e van, a hosszú hétvége második napján. Remélem mindenkinek jut lehetősége kipihenni az elmúlt hetek fáradalmait. 21-én a Sámuelek és a Hajnák a névnaposok. Rajtuk kívül köszönhetjük a Franciskákat, a Johannákat, az Erikeket, a Zsanetteket, az Erikákat, a Piuszokat és a Baldvinokat is.

0: Reggeli Start, Music Latte,
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, Békés Csabán a Start Rádió szól. Augusztus 21-e van, nézzük a mai nap szülötteit. Christopher Robin Mayne, azaz igazi Robert Gida, 1920-ban született ezen a napon. Szalézi Szent Ferenc francia püspök, teológus, az írók és újságírók védőszentje 1567-ben látta meg a világot, de ezen a napon született Emilio Salgari, olasz író is.

0: 5430
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.
2: Szép reggelt kívánok a hosszú hétvége második napján. Ma is a Start Rádió szól. Pillanatok kérdése és 7 óra lesz. Híreket mondunk, majd a következő órában is foglalkozunk sok aktuális érdekességgel, úgyhogy köszönöm, hogyha együtt rádiózunk.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Hivatalba lépett Bakka András köztársasági elnök a rendszerváltás utáni 8. magyar államfő. A Sándor Palota tájékoztatása szerint a megválasztott elnök szerdán vette át a hivatalt Forsthoffer Ágnes házelnöktől, aki az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorolta az államfői jogköröket. Az országgyűlés által augusztus 11-én megválasztott Bakka András augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen az elnöki feladat és hatásköröket. Nem valószínű a két számjegyű minimálbér emelés 2027-ben bruttó értékben, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint. Perlus László főtitkár rámutatott, bár a korábbi megállapodás 14%-os növekedést irányzott elő, a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény miatt a 10%-os mérték sem reális. A munkavállalók nettó jövedelme ugyanakkor mégis érdemben nőhet, amennyiben a Tisza kormány beváltja a választási ígéretét és 15-ről 9%-ra csökkenti a minimálbér adóját a készülő adócsomagban. Újabb hőhullám éri el az országot, csütörtöktől vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A Hungaromet előrejelzése szerint a csúcshőmérséklet elérheti a 31-37 fokot, a kánikula mellett pedig heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket viharos szél és jégeső is kísérhet. A hatóságok felhívják a figyelmet a fokozott folyadékpótlásra, az árnyékos helyen való tartózkodásra, és a megfelelő fényvédelem is kiemelten fontos. Bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. A hatóság megállapította, hogy a még márciusban lefoglalt több 10 millió euró értékű készpénz és arany egy legális bankközi ügylet része volt az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oszcsat Bank között. A vagyon eredetét bizonylatokkal igazolták, így a lefoglalt értékeket hiánytalanul visszaszolgáltatják a tulajdonosnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Itt úr elmúlt már, jó reggelt kívánok, péntek van, de nem akármilyen péntek, augusztus 21-e, ami azt jelenti, hogy lazíthatunk, pihenhetünk, és mellé sok jó zenét hallgathatunk ma reggel is a Starton.

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha vasárnap,
4: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
5: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Miért szeretem a csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
10: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió. Ahogy az lenni szokott, azért itt a 20. hosszú hétvége után kicsikét mérséklődni látszik hosszú távon is az időjárás. A nagy kánikulák elmennek, de egyébként lesznek még 30 fok feletti csúcsértékek, úgyhogy lehet még kirándulni például a Balatonra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sokat nem mond, sokat
4: még több.
5: És még több.
6: Start Rádió.
7: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Augusztus 21-e van. Ezen a napon jelent meg először az Üstökös című élclap Jókai Mór szerkesztésében 1858-ban. Szintén a mai naphoz köthető, hogy ezen a napon halt meg egy Tóri Bugatti, olasz verseny és luxusautó tervező, építő. És ezen a napon mexikói számüzetésében lett áldozat Lev Trotsky, orosz forradalmár.

0: Reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió. Hamarosan 8 óra lesz. Jó reggelt kívánok. Augusztus 21-e van, péntek, a hosszú hétvége második napja. Remélem, hogy mindenkinek kis pihenéssel, lazítással telhet, mellé pedig hasznos információk majd a következő órában is, úgyhogy érdemes a Startot hallgatni.

0: és még több. Start Rádió.
1: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok. Aktuális fontos információkról hallhat ebben az órában. Például arról is beszélgetünk, hogy milyen olyan faktorok vannak, amik fokozzák a gyulladást a szervezetünkben, úgyhogy érdemes a Startot hallgatni.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve békés Csaba szívében.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Olyan ételekről beszélgetünk, melyek csökkentik a gyulladást. A lazac, makréla vagy tonhal nem csak kiváló forrásai az omega-3 zsírsavaknak, de erős gyulladást csökkentő hatással is rendelkeznek. Az omega-3 segíti a szervezet különféle gyulladásos reakcióinak szabályozását, ezzel csökkentve a krónikus gyulladás kialakulásának esélyét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
1: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. A gyulladás csökkentő ételekkel foglalkozunk ebben az órában. A spenót, a kelkáposzta és más sötét zöld levelű zöldségek fantasztikus forrásai különféle antioxidánsoknak, vitaminoknak és ásványi anyagoknak, amelyek hozzájárulhatnak a gyulladás mérsékléséhez és az immunrendszer erősítéséhez.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy én ezzel már megköszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet, de jövök majd a hosszú hétvége harmadik napján is. A szombat reggelt 6 órától kezdhetjük együtt.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza. Indul üd a fedélzeten, hozom ma is a jó zenéket és az érdekességeket. Rádiózzunk együtt a következő két órában. Meg annyi oldal bekészítve, hogy vidáman teljen ez a délelőtt is.

0: Sport Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
9: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak.

0: Hú, de laza!
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szólítva. Néhány érdekesség a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. Például 1918 napján született Lengyel Balázs, Széchenyi díjas műkritikus, író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. 1935 mai napján pedig megszületett Dégi István, kétszeres Jászai Mari díjas színész is. Ezek voltak a mai nap érdekesebb feljegyzéseim. Most pedig ismét egy jó dal.

0: laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Az első óránk lassan a végéhez ér, de itt vagyok egészen délig, meg annyi jó zenével. A mai névnaposainkról ne feledkezünk meg, a Sámuelek és a Hajnák a mai nap köszöntötjei, nekik nagyon boldog névnapot. Én pedig itt vagyok önnel egészen délig tehát.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napiloza szól. Ennek a végéhez értünk most. Én köszönöm, hogy együtt rádióztunk az elmúlt két órában. Holnap is jövök erre a 260 percre. Minden jót!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 21-e péntek, déli 12 óra van. Új tanévre készülnek az iskolák, szomszéd ünnepre hív a Csabai Közösségi Alapítvány. Ünnepi szentmise, városi programok Békés Csabán augusztus 20-án, kitüntetésekkel és ünnepi szertartással emlékeztek Szent Istvánra Sarkadon. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán már javában zajlanak az előkészületek az új tanévre, miközben sokan még a nyári vakációjukat töltik. Több intézményben megérkeztek a tankönyvek, amelyek átvétele, leltározása, szortírozása már elkezdődött. A Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumhoz szerdán kora reggel futott be a teherautó a raklapokra helyezett tankönyvekkel. A pedagógusok először lepakolták a szállítmányt, majd megkezdték a kicsomagolást és a csaknem 8000 tankönyv és munkafüzet szortírozását. Malatyinszky a főigazgató elmondta, hogy a következő lépés, hogy a könyvek bekerüljenek a könyvtár állományába, ami hosszabb folyamat, így a kollégák és a diákok is részt vesznek benne. Hozzátette, hogy náluk általában az első tanítási napon kapják meg a fiatalok a tanszereket, de idén szeretnék megkönnyíteni a folyamatot azzal, hogy a szülők igény esetén már korábban átvehetik a könyveket, így be tudják csomagolni azokat, a gyerekek pedig előre megismerkedhetnek velük, ami főként az elsősök számára jelenthet segítséget. A belvárba közel 740 diák érkezik szeptember 1-én, a felkészülés pedig rutinszerűen halad, ahol szükséges volt festést és bútorcserét is végeztek. Az Andrássy Gyula gimnázium és kollégiumba 4 raklapon közel 10 000 tankönyv és munkafüzet érkezett, amelyek egy részét tanév elején több mint 600 diák kapja meg. Varga Gyöngyi könyvtáros arról beszélt, hogy náluk a korábban visszahozott jó állapotú példányokat újra kiosztják a tanulóknak. Ez anyagilag kedvező és lehetőséget ad más típusú tankönyvek rendelésére és kipróbálására is, ami főként a nyelvkönyveknél gyakori. A rendelésnél elsődleges szempont a követelményrendszer és a szaktanárok igénye, természetesen a hivatalos jegyzékhez igazodva. A kicsomagolás és leltározás után azok a diákok segítenek a tankönyvek porciózásában és pecsételésében, akik kötelező közösségi szolgálatukat teljesítik. Emellett az osztálytermekbe is eljutatják a megfelelő kiadványokat, hogy a tanév elején mindenki egyszerűen átvehesse és hazavihesse a szükséges könyveket. Békés Csabán idén ősszel jó eséllyel nem csak köszönnek majd egymásnak a szomszédok, hanem le is ülnek egy asztalhoz, beszélgetnek, játszanak, főznek, és talán még azt is megtudják, ki lakik a kapu túloldalán. A Csabai Közösségi Alapítvány ugyanis szomszéd ünnep pályázatot hirdet a város utcáinak, lakóközösségeinek, társasházainak és szomszédságának. A kezdeményezés alapgondolata, hogy egy utca nem csupán házak és kerítések sora, hanem emberek közössége. Sokszor évekig érünk egymás mellett úgy, hogy a szomszéd nevét sem tudjuk, miközben a kutyáját már régen ismerjük. A program célja, hogy a békés csabaiak közös élmények révén jobban megismerjék egymást, és erősödjön a helyhez való kötődésük. A Csabai Közösségi Alapítvány 2023 óta támogat helyi ügyeket, magánszemélyek és vállalkozások adományaiból. Korábban a Mindenkinek, aki csabai pályázat 5 közösségi programot segített, majd a Csabai Fiatalnak lenni jó felhívás 3 ifjúsági kezdeményezést tett lehetővé. Most a szomszédságok kerültek sorra. A pályázat egyszerű, nem kell hozzá rendezvényszervezői tapasztalat vagy bonyolult ötlet, lehet szomszédsági délutánt vagy estét tartani, közös játékot, vetélkedőt, kézműves foglalkozást, zenés programot, kertmozit, sportnapot, faültetést vagy virágosítást szervezni, könyv és növénycserét, batyús pikniket vagy közös főzést rendezni. A lényeg, hogy legyen ok kilépni a kapun, és ne csak a kukát vigyék ki az emberek. A szervezők különösen örülnek azoknak az ötleteknek, amelyek a helyben élők tudására építenek. Minden utcában van valaki, aki tud zenélni, sütni, barkácsolni, palántázni vagy társasjátékozni, és olyan is akad, aki kiválóan megszervez egy bográcsos délutánt. A közösségek maguk is sok értéket hordoznak. A programokat lehetőség szerint szabadtéren, az adott utca vagy lakóközösség közös tereiben kell megvalósítani. A helyszín eleganciája nem számít, sokkal inkább az, hogy valódi találkozási pont legyen. A támogatás sikeret mellett 150 ezer forint, egy közösség pedig legfeljebb 25 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kaphat utófinanszírozással. Ezt eszközbérlésre, kézműves alapanyagokra, játékokra, dekorációra, plakátokra vagy más indokolt költségekre lehet fordítani, ételre és italra viszont nem. A batyúspiknik tehát jöhet, de a fogácsát mindenki maga hozza. Tartós eszközök beszerzésére sem használható a keret. Minden résztvevő közösség kap egy Békés Csabai utca 2026 feliratú táblát, amely jelképezi az egymásra figyelést és a jó szomszédi kapcsolatokat. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, a támogatott programokat pedig szeptember 4 és december 31 között kell megvalósítani.

0: Békés Csabán államalapításunk ünnepén számos programmal készültek. A város esemény sorozata délelőtt 10 órakor kezdődött a belvárosi katolikus templomban, ahol ünnepi szentmisén emlékeztek Szent István királyra és az új kenyér ünnepére. A szertartáson hangsúlyosan jelent meg a hálaadás és a közösség összetartozásának üzenete. Cank Gábor plébános arról beszélt, hogy az ünnep alkalmat ad a keresztény Magyarországért, a hazáért és a nemzetért való imára. Úgy fogalmazott, a szentmise kezdetén érdemes a lélekbe tekinteni és megbánni a bűnöket, gyarlóságokat, hogy az áldozat és a hálaadás kedves legyen Isten előtt. A plébános kiemelte, hogy Szent István döntései alapvetően határozták meg a magyarság történelmi és szellemi útját. Az államalapító király a keresztény hitre építette az ország jövőjét, ezzel pedig hosszú évszázadokra kijelölte Magyarország helyét Európában. Hozzátette, hogy a kereszténység államvallása tétele és az ország megszilárdítása bizonyítja, milyen erős alapokra épült a magyar államiság, amely már 1000 éve fennáll. A városi ünnepi programok délután 3 órakor folytatódtak a Szent István téren. A rendezvényen zászlófelvonás, kenyérszentelés, valamint kulturális és családi programok várták az érdeklődőket. Sarkodon csütörtökön ökumenikus szentmisével, istentisztelettel kezdődött az augusztus 20-ai városi ünnepség, amelyre ezúttal is megtelt a Szent István téri római katolikus templom. Karsai Károly római katolikus diakónus és Nagy Mónika református lelkész arról beszélt, hogy Szent István öröksége a keresztény haza megteremtése volt, az első magyar király pedig Krisztusban találta meg az államalapítás alapjait. Kiemelték a közösségek szerepét, valamint azt, hogy a díjazottak munkája is hozzájárul a város fejlődéséhez. A vármegyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Szent István csak nem 40 éves uralkodása alatt Magyarország elismert állammá vált, és hogyha ő nem alapít államot, a magyarság könnyen elveszett volna. Molnár Sándor szerint minden korszaknak szüksége van olyan emberekre és közösségekre, akik a közösség, a város és a nemzet érdekében hozzák meg a fontos döntéseket, és példát mutatnak azzal, hogy a közösség érdekeit a sajátjuk elé helyezik. A szertartás során Karsai Károly és Nagy Mónika megszentelte és megáldotta az új kenyeret, amelyet ezt követően Molnár Sándor szegett meg. Az ünnepség részeként 25 városi kitüntetést adtak át. Dr. Mokán István polgármester nyújtotta át az elismeréseket, miután a képviselőtestület a felterjesztések alapján a közelmúltban döntött a díjazottakról. A sarkodi programok délután és este a vásártéren folytatódtak, ahol számos koncert várta a résztvevőket. Óriási érdeklődés mellett zajlott Békésen a Bartók udvarban a megye legnagyobb és az ország egyik legjelentősebb víradása. A madzagfalvi víradáson idén is hatalmas volt a részvétel. Csütörtökön délután egyik csak nem 220-an jelentek meg, hogy víradással segítsenek. Az első érkezők között volt egy Békésről elszármazott fiatalember, aki Budapestről utazott haza, hogy ismét részt vegyen a programban. Miután vért adott, tovább indult horvátországi nyaralására. Elmondta, hogy minden évben visszatér, mert fontosnak tartja a madzagfalvi víradás ügyét. Nem ő volt az egyetlen, aki más településről érkezett. Hódmezővásárhelyről, Szegedről, Debrecenből és több más városból is jöttek, sőt volt, aki balatoni nyaralását szakította meg a karitatív esemény kedvéért. Barta István Zoltán, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke és a Barter Alapítvány alapítója kiemelte, hogy idén is rendkívül nagy az érdeklődés a kapcsolódó víradás iránt. Hozzátette, hogy bár számos megyei és távolabbi településről érkeznek víradók, sok az 50 feletti résztvevő, aki most ad vért először, mert segíteni szeretne, ezt különösen nagy dolognak nevezte. A szervezők idén is számos ajándékkal készültek, hogy megköszönjék a víradók segítségét. Újdonság, hogy a madzagfalvi víradás 3 napon át tart, pénteken és szombaton is várják azokat, akik víradással szeretnének hozzájárulni a közösséghez. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Te is dold a startradio.hu-n.
1: Kívánságműsor a Startrádióban.
2: Imádom. Jé, de jó zenék vannak.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.
3: Startrádió.
0: Kérd te is dold a startradio.hu-n.
4: Startrádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánságműsorunk. Kinek milyen dalt játszotok, várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Itt szól legelső kérésünk. Sziasztok, Éva vagyok, és a férjemnek, Péternek, Békés Csabára szeretnék küldeni egy dalt. Sajnos ő ma is dolgozik, de bízom benne, hogy a következő daltól egy kicsit jobb kedve lesz. Köszi, én köszönöm ezt a kérést, és akkor már is megy mellé egy szuper dal is.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Reklámot hallottak. Start Rádió. Küldj te is üzenetet a startradio.hu-n.

0: műsor a Start Rádióban.
1: Imádom. Jé, de jó zenék vannak
0: itt. Ez nem csak egy szinkronkívánság műsor, ez a kívánság műsor.
2: Start Rádió sok zene, és még több benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Írják azt meg nekem, aztán igyekszem teljesíteni, megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Andi vagyok Gyuláról, és a lányomnak, Petrának szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi. Én köszönöm ezt a kérést is.

0: Imádom,
1: ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.
2: Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, Laci vagyok, és a páromnak, Erikának üzenem, köszönöm, hogy mindig mellettem vagy. A következő dalt most csak neked küldöm szeretettel. Legyen szép a péntekünk. Így legyen.
3: Hát,

0: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 21-e péntek van. Ne felejtsék el felköszönteni Sámuel és Hajna nevű ismerőseiket. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Alizé, francia énekesnő, de ma ünnepel Kim Cattrall, angol születésű kanadai színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit mi ahhoz. Sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Szombaton napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futószápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló széltől felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben majd 27 és 35 fok várható.

0: ha hiányzom igazán. Ez a dal neked szól.
1: Ritmus.
2: Ritmus.
1: A délutáni magazin.
2: Start rádióban.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.

mission of the group.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A szeretet többet ér bármilyen ajándéknál. Elég egy ölelés, egy mosoly, egy őszinte szó. Mert a legszebb ajándék az, amit szívből adunk. További szép pénteket, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban GC Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. És ebben az órában hozom Beyoncé-tól az Irreplaceable-t. Hallhatjuk majd Shabba Ranks-tól a Mr. Lavament, itt lesz Coolio és a Tuhát, valamint Kamarótól a Femme Like You. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne már is itt a Morcsiba és a Be Yourself.

0: itt a legjobban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt

0: Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Augusztus 21-e van, a Hajnák és a Sámuelek ünneplik névnapjukat. A Hajna női nevet Vörös Marti Mihály alkotta meg a Hajnal szóból a Zalán futása című művében. A Sámuel férfi név pedig a Héber, Semuel névből származik, jelentése Isten meghallgatott. Kedves Hajnák és kedves Sámuelek, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: este tartalmaz.
1: Görös Hírcentrum.
0: Programajánló.
1: Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elindult a szakmai és civil egyeztetés az úgynevezett szívhangrendeletről, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres abortuszról. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott álláspontok többsége a jelenlegi szabályozás érdemi felülvizsgálatát és a korszerű fogamzásgátló eszközök jobb hozzáférhetőségét támogatja. A tárca közölte, a társadalmi párbeszéd tovább folytatódik, a folyamat következő lépéseként pedig az egyházak képviselőivel is egyeztetést szerveznek. Bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. A hatóság megállapította, hogy a még márciusban lefoglalt több 10 millió euró értékű készpénz és arany egy legális bankközi ügylet része volt az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oszcsat Bank között. A vagyon eredetét bizonylatokkal igazolták, így a lefoglalt értékeket hiánytalanul visszaszolgáltatják a tulajdonosnak. Hivatalba lépett Bakka András köztársasági elnök, a rendszerváltás utáni 8. magyar államfő. A Sándor Palota tájékoztatása szerint a megválasztott elnök szerdán vette át a hivatalt Forsthoffer Ágnes házelnöktől, aki az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorolta az államfői jogköröket. Az országgyűlés által augusztus 11-én megválasztott Bakka András augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen az elnöki feladat és hatásköröket. Újabb sertéstelepen mutatták ki az afrikai sertéspestést Magyarországon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma a Baranya vármegyei Kölkeden igazolta a fertőzést, miután az állatok étvágytalanná váltak és elhullottak. Az országos főállatorvos elrendelte a 27 állatot számláló gazdaság lezárását és az állomány felszámolását. A hatóság felhívta a sertéstartók figyelmét a járványvédelmi előírások szigorú betartására, mivel a térség vaddisznó állománya jelentősen fertőzött.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, ahol ebben az órában jön DJ Bobótól a Freedom, érkezik Adele-től a Chasing Pavements, hallatjuk majd a Fastball és Cypress Hill egy-egy dalát. Kedves délutánt, hallgass a startot, már is folytatjuk a YouTube-on itt az Ordinary Love.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
4: Részletek ácsfa.hu.
3: Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Ritmus!
6: Ritmus!
0: A délutáni magazin.
6: Start Rádió.

Holnap napos gomelyfelős időre számíthatunk, futózápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 24, még holnap délután 31 fokot mérhetünk.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elborzasztó állapotokat és rendszer szintű hiányosságokat tártak fel a gyermekvédelmi intézményekben azok a 2024-ben elrendelt, de eddig eltitkolt kormányzati jelentések, amelyeket a Direkt 36 perelt ki a belügyminisztériumtól. A dokumentumok szerint a bentlakásos otthonokban állandósult a szakember hiány, a gyermekek sok helyen balesetveszélyes, elhanyagolt körülmények között élnek, Bács-Kiskun megyében pedig a rendszeres éhezés miatt előfordult, hogy a fiatalok ételért cserébe tűrték el társaik szexuális bántalmazását. A Szociális és Családügyi Minisztérium elismerte a szakellátás válságát, és jelezte, hogy augusztus végén nyilvánosságra hozzák az új gyermekvédelmi helyzetértékelést. Elindult a szakmai és civil egyeztetés az úgynevezett szívhangrendeletről, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres abortuszról. Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott álláspontok többsége a jelenlegi szabályozás érdemi felülvizsgálatát és a korszerű fogamzásgátló eszközök jobb hozzáférhetőségét támogatja. A tárca közölte, a társadalmi párbeszéd tovább folytatódik, a folyamat következő lépéseként pedig az egyházak képviselőivel is egyeztetést szerveznek. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők az idei országos ellenőrzés sorozat során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a szakemberek vidámparkokban, akvaparkokban, kalandparkokban vizsgálták a berendezések üzemeltetési feltételeit, és felülvizsgált eszközök közel egyötödénél intézkedést kellett elrendelniük. Az előírt dokumentációk, a szakszerű tájékoztató jelölések és a képzett kezelő személyzet meglétét ellenőrző hatósági vizsgálatok egészen az őszi szünetig folytatódnak. Ha lemaradtak volna híreinkről, kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt, 2,5 perccel. Ez a Start a 98.4-en, nem sokára érkezik a Kings of Leon és a Sex on Fire. Hallatjuk majd Pierrot-tól a Bolondok házát. Jön az Outkast-tól a Miss Jackson és a Teddy Bears és a Matt Cobra közös dala Cobra Style. Kellemes délutánt, hallgass a Startot, el is folytatjuk Dion Ferris-szel. Itt az I Know.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
9: Ritmus.
10: Ritmus.
9: A délutáni magazin.
10: Start Rádió.

A rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most jön egy konyhai thriller, amire kevesen gondolnátok a reggeli pirítós mellett. Ott áll a konyhapulton a kenyérpirító. Ártatlan, csendes teszi a dolgát, 2 perc alatt kész a ropogós pirítós, de a szakértők szerint van egy hiba, amit rengetegen elkövetnek vele, használat után ugyanis bedugva hagyják. Pedig a kenyérpirító elég komoly kis erőmű, nagyjából 1000 watttal dolgozik, és pillanatok alatt olyan hőfokot produkál, amivel 3 perc alatt ropogósra pirít egy szelet kenyeret, csak hogy pont ez a hőtermelés lehet a gond forrása is. A legnagyobb veszély ugyanis a morzsa. Nem a kutyáról van szó, hanem az a pár darabka, ami szépen gyűlik a készülék alján, hogyha ez felhalmozódik, könnyen megéghet, sőt, rosszabb esetben akár tüzet is okozhat. Ha pedig egyszer égett szagot érzel a pirítós helyett, hát az már nem a reggeli aromája, hanem jelzés, ideje kitakarítani a készüléket. A szakértők szerint a legegyszerűbb szabály, használat után tisztíts ki a morzsa tálcát és húzd ki a konnektorból. 2 másodperc plusz mozdulat, de sok fejfájást megspórolhat.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán a Csabajúti körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyula-Furt összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában jön Arástól a Boroboro, itt lesz a Blind Melon, Britney Spears és Kedoktól a Night Rain. Kedves délutánt hallgass, de startod benne már is Mejától az About the Money.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
4: Start Rádió.
0: És még több.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az arab világban hatalmas presztízs, hogyha valakinek a tevéje a legszebb. Igen, tényleg vannak teve szépségversenyek, ahol a zsűri pontozza a csillogó szőrt, a hosszú nyakat, a nagy szempillákat, és persze a látványos púpokat. Csak hogy a verseny annyira komolyá vált, hogy néhány gazda már plasztikai trükkökhöz nyúl. Az idei fesztivál során például 20 tevét zártak ki a versenyből. És hogy miért? Botox, ajakfeltöltés, szilikon implantátum, sőt még mesterséges púp emelés is szerepelt a szépítési csomagban. Magyarul komplett teve kozmetikai műhely működött ott a háttérben, csak hogy ez szigorúan tilos. Ráadásul az állatorvosok szerint veszélyes is, a feltöltések gyulladást okozhatnak, a hormonkezelések termékenységi gondokat, a botox pedig még az evést is megnehezítheti a tevéknek. Szóval úgy tűnik, a teve világban is létezik a túl sok filter jelenség.

tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Maracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június eleje óta már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az országban a rendkívüli szárazság és a hőség miatt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek, a tüzekben pedig idén már 77 ember megsérült, és hárman életüket vesztették. A hatóság emlékeztet, hogy az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van érvényben, így az erdőkben és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. Jelentős vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozó cégek a gazdasági versenyhivatal vizsgálatai nyomán, ami komoly változásokat hozhat a PET palackok újrahasznosításában. A hatóság zöld állítások miatt indított eljárást a legnagyobb gyártók ellen, és bár jogsértést végül nem állapított meg, a cégek átfogó fogyasztói edukációs kampányokat vállaltak. A jogszabályok értelmében a forgalomba kerülő műanyag palackoknak már most is legalább 25%-ban újrahasznosított alapanyagot kell tartalmazniuk. Megnyílt a regisztráció a Közhang nevű független online társadalmi egyeztetési platformra, amelyet Radnai Márka Tisza párt alelnöke mutatott be. A felület célja, hogy struktúrált keretet biztosítson a polgárok számára az országos és helyi ügyekben való véleménynyilvánításra és javaslattételre. Az új digitális kezdeményezés első kiemelt témája a hazai közmédia megújítása lesz. Augusztus közepén megkezdték afrikai vonulásokat a hazai fehérgólyák, a tapasztalatlan fiatal madarakra azonban súlyos veszély vár. A Magyar Madártani Egyesület figyelmeztet, hogy az őszi vonulás kezdetén ugrásszerűen megnő a pusztulások száma. Az elpusztult gólyák csak nem 87%-áért az áramütés és a középfeszültségű vezetékeknek ütközés a felelős. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Startrádió.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják.
4: Műsorunk e heti vendége Gigac Balázs, műsorvezető, művelődés szervező. Tartsanak velünk, pár perc és érkezünk.

0: Start Rádió.
1: Azt vettem észre egyébként, amikor ott voltunk nálatok fellépni a Mezőkovács házi valamelyik rendezvényen, nem tudom, valamilyen piknikes rendezvényen, ugye akkor hívtatok meg először, és azt tűnt föl nekem, hogy gyakorlatilag a szervező srác, te, műsort vezet. Na most ezt a műsorvezetős, hobbi műsorvezetős, vagy kényszer műsorvezetős történetet te most így átformáltad, és most tényleg nem a reklámozás a célunk, elkezdted magad úgy hirdetni, mint esemény vagy rendezvény műsorvezető. Ez ebből fakad ki, vagy úgy érezted, hogy neked ez a művelődési házas, művelődés szervezős munka, ez kevés, bevételre van szükségem, és akkor összekötjük a kellemest a hasznosra, vagy hogy alakult ki ez benned? Most nem akarom szádba adni a szavakat, hogy alakult ki ez?
2: Hú, sokáig nem is beszéltem mikrofonba, ez talán ott, ez is egy 4-5 éves történet, amikor az akkori vezetőm kért meg arra, hogy tudom, hogy október 23-a volt, és neki kellett egy október 23-ai megemlékezésen beszédet mondani. Eddig mindig ő vezette le minden rendezvényünket, minden megemlékezést, és akkor kért fel, hogy jó, akkor ő mond beszédet, viszont akkor nekem kell minden mást úgymond levezetni. És nyilván lámpalász, stb. Viszont már ott az első alkalommal akik ott voltak, utána odajöttek, megveregették a vállamat, hogy olyan kellemes orgánumod van, Balázs, hogy olyan nyugtató volt, nem egy vékony női hang, hanem egy kicsit mélyebb férfi hang, ez sokak számára biztos nyugtató lehet, vagy én nem tudom, és annyira sok pozitív visszajelzést kaptam, hogy egy kicsit nyilván az önbizalmamnak is jót tett ez, és igen, utána már szinte automatikus volt az, hogy jó, akkor a színpad az azt viszi a Balázs, ő fogja majd itt levezényelni a dolgokat. Nyilván egy ideig még ezt úgy csináltam, hogy ahogy te is korábban mondtad egyszer, hogy így leírva és belebújva a mappába, viszont egy idő után azt éreztem, hogy erre már nincs is szükség. Tehát, hogyha azt mondják, hogy most figyelj, negyed óráig szóval kell tartani, vagy beszélni kell, mert éppen a háttérben valami olyan dolog történik, amit nem kell, hogy lásson, halljon, tudjon a közönség, de csúszik az előadó egy 10 percet, úgyhogy addig beszél, és úgy éreztem, hogy hát ez megy ez nekem. Ezekre is mindig pozitív visszajelzést kaptam, hogy valóban olyan orbitális nagy hülyeségeket nem mondtál, Balázs, úgyhogy viszont teljesen...
1: Vagy ha mondtál is, nevettek.
2: Vagy így van, ha mondtam is, nevettek. Együtt nevettünk, és nem rajtam nevettek. Ez nagyon fontos.
1: Fontos, igen.
2: És igazából visszatérve a kérdésedre, azt nem mondanám, hogy sok időm van a művelődési házas élet mellett, hiszen ez legtöbbször esti, illetve hétvégi munkát is jelent, nagyon sok esetben, viszont úgy éreztem, hogy kaptam is már korábban is ilyen jellegű felkéréseket, viszont akkor még ugye, mivel nem voltam egyéni vállalkozó, ezért mindig valahogy ezt a hangosítással úgymond csomagban ajánlották ki, és úgy tudtam ebből egy kis mellékes szerezni, viszont most már úgy éreztem, hogy miért ne lehetne ez egy önállóan elindított vállalkozás, és nyilván most még egyelőre csak rendezvények, legyen ez akár tényleg most a falunapok világát éljük, vagy bármilyen céges rendezvény, vagy ugye jönnek itt karácsonykor az évzáró vacsorák, stb. Ezekben már mondhatom azt, hogy egy-két éves gyakorlattal, inkább többen 3-4 éves gyakorlattal rendelkezem, és úgy gondoltam, hogyha ezt tényleg, azt kell mondom, hogy negatív visszajelzést még nem kaptam, hogyha ezt valamit ha tud csinálni az ember, és azt mondják, hogy jól csinálja, akkor miért ne csinálhatná ezt pénzért?

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Beszéltünk rengeteget a pozitív visszajelzésekről, és ugye félszavakban megemlítetted a negatív visszajelzést. Ért egyébként így az évek során olyan negatív visszajelzés, ami egy kicsit vagy érzékenyen érintett téged, vagy kizökkentett téged, és elgondolkodtál, hogy lehet, hogy akkor nem ebbe az irányba kéne menni, hanem másik irányba? Volt-e ilyen?
3: Természetesen van. Én inkább azt mondanám, hogy ilyen hullámok vannak egy év folyamán. Ahogy mondtam, ugye mindenki tud rendezvényt szervezni. Nyilván volt olyan, hogy egy városnapi rendezvényen valaki azt nehezményezte nekem, szán címezve, hogy a Kárpátia sokkal nagyobb színpadon volt, mint ami itt van, holott akkor csak egy fél playback előadó volt, de kicsi volt neki a színpad például. Én egy érzékeny embernek tartom magamat, tehát el tudok ezeken kattogni, egy kicsit föl is tudom húzni magam rajta, ugyanakkor az idő mindig azt igazolja, hogy a földön kell járni. Természetesen vannak negatív kritikák is a településen, de odáig még nem fajult a dolog, hogy ezt drasztikus lépésre határozzam el magam ez miatt.
2: Persze, meg hát, hogyha emberek elé állsz, meg főleg, hogyha rendezvényeket szervezel, akár egymagadban, akár mint egy csapat, egyszerűen, tehát már azt a világot éljük, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni.
3: Így van.
2: Tehát ugye, hogyha meghívod, mit tudom én, Zoltán Erikát, akkor van, akinek tetszik, van, akinek nem. Tehát nem lehet minden igénynek
3: így
2: megfelelni.
3: Van. Ugyanakkor meg lehet próbálni. Ahogy mondtam, neked mindig a városnapok alkalmával mindig törekszünk arra, hogy legyen egy élő koncert. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen minimális igényt, vagy talán nem is tudom, hogy mi erre jó szó. Tehát, hogy régen úgy hívták a művelődés szerzőket, egy népművelő, ugye?
2: Igen, igen.
3: És talán az élő zene varázsát azt nem szabad hagyni, hogy elszálljon. Nagyon könnyű lehet, nem tudom, mert nem álltam még színpadon, nem énekeltem még színpadon úgy, mint egy-két fél playback, vagy akármilyen előadó, de az élő zenének van egy olyan varázsa, hogy van olyan zene, amit például én magam például soha nem hallgatnák meg bármelyik streaming szolgáltatón, de ugyanakkor élő koncert folyamán azt vettem észre, hogy élvezem, hogy van egy olyan dinamikája az élő zenének, ami nagyon élvezhetőbbé tesz egy élő koncertet egy fél playback koncertnél. Ugyanakkor azt is be kellett látnunk itt az évek folyamán, hogy az élő koncert előtt szükség van egy úgymond ilyen felvezető műsorra, illetve mulatós előadára is szükség van, mert van, aki azt fogja nézni, hogy vajon idén elénekelheti-e a 100 forintnak 50 a felét a városnapon. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy év iránt ezt 2 éve kezdtük, hogy visszahozzuk a mulatóst a városnapra. Nyilván ez a kora esti idő pontra, mind a két alkalommal megtelt a tér. Ez volt a szerencség igazából, hogy az élő koncert előtt már egy órával, másféllel teli volt a tér, mert a mulatós előadóra is annyian érkeztek.
2: Balázs, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi mindent elmeséltél magadról és a szakmádról. További sok sikert kívánok neked, mind a művelődés szervezésben, mind a műsorvezetésben. Szia!
3: Köszönöm szépen a meghívást, szia!

0: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
1: Sok szer!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: No fighting. We got the refugees.
4: No fighting.

csókát, és felhúzza a vadi új csukát. Megint egy nap, jaj, unalom már teli, megint a tanulás irány, suli. Jó reggelt kívánok, jó reggelt mondjam. De hogy mi a jó a reggelben, azt ő se tudja. Kilép a kapun,

0: Szerepet inkább indulta lány mögött lopva. Gondolta, megismerkedek vele pár óra, és yeah. Na de ember tervez, a nő meg végez. S ha nem vigyázunk, akkor végleg kivégez. Peti is óvatlan volt most, lassan, de biztosan oda ment a lányhoz. A nőre neve Peti, Peti bátya Májszti.
1: Az enyém egyszerűen ruckizik.
0: Hé, hey, érdekes a neved és a hangod.
2: Start Rádió.
3: Sok zene, és még több.
4: Start Rádió. Start Rádió.

0: még több.
1: Start Rádió.
0: Start Rádió. A story. Locker.

0: nagyon jó. Nekem nagyon tetszik.
1: Nagyon szeretem.
2: Én mindig a Salt Rádiót hallgatom, mert a legkirályabb.
3: A világ legjobb rádiója.
4: A világ legjobb hallgatóinak.
3: Salt Rádió.
5: Egy kis patak.

one. Number one.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 21-e péntek, déli 12 óra van. Új tanévre készülnek az iskolák, szomszéd ünnepre hív a Csabai Közösségi Alapítvány. Ünnepi szentmise, városi programok Békés Csabán augusztus 20-án, kitüntetésekkel és ünnepi szertartással emlékeztek Szent Istvánra Sarkadon. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán már javában zajlanak az előkészületek az új tanévre, miközben sokan még a nyári vakációjukat töltik. Több intézményben megérkeztek a tankönyvek, amelyek átvétele, leltározása, szortírozása már elkezdődött. A Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumhoz szerdán kora reggel futott be a teherautó a raklapokra helyezett tankönyvekkel. A pedagógusok először lepakolták a szállítmányt, majd megkezdték a kicsomagolást és a csaknem 8000 tankönyv és munkafüzet szortírozását. Malatyinszki Anita a főigazgató elmondta, hogy a következő lépés, hogy a könyvek bekerüljenek a könyvtár állományába, ami hosszabb folyamat, így a kollégák és a diákok is részt vesznek benne. Hozzátette, hogy náluk általában az első tanítási napon kapják meg a fiatalok a tanszereket, de idén szeretnék megkönnyíteni a folyamatot azzal, hogy a szülők igény esetén már korábban átvehetik a könyveket, így be tudják csomagolni azokat, a gyerekek pedig előre megismerkedhetnek velük, ami főként az elsősök számára jelenthet segítséget. A belvárba közel 740 diák érkezik szeptember 1-én, a felkészülés pedig rutinszerűen halad, ahol szükséges volt festést és bútorcserét is végeztek. Az Andrássy Gyula gimnázium és kollégiumba 4 raklapon közel 10 000 tankönyv és munkafüzet érkezett, amelyek egy részét tanév elején több mint 600 diák kapja meg. Varga Gyöngyi könyvtáros arról beszélt, hogy náluk a korábban visszahozott jó állapotú példányokat újra kiosztják a tanulóknak. Ez anyagilag kedvező és lehetőséget ad más típusú tankönyvek rendelésére és kipróbálására is.